A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: úgysem felelnél.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább tart a hőségriadó. Népszerűek a balatoni intercityk. Teflon serpenyőt hívtak vissza. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem szabadulunk a fullasztó melegtől, meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. Az intézkedés az ország teljes területére érvényes. A kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
1: Sokan utaztak a balatoni intercitykkel. Jelentősen nőtt a járatok népszerűsége az idei főszezon első hónapjának adatai szerint. Csaknem 5%-os a növekedés a tavalyi hasonló időszak mérlegéhez képest. Kedveltek az express vonatok is, különösen a jégmadár és a csabai tekergő. A szerelvényeket a fedélzeti vendéglátás is vonzóvá tette. Baj van a Teddyben kapható serpenyőkkel. A cég visszahívta a 28 cm átmérőjű Wokpen Natural Kitchen elnevezésű terméket a tapadásgátló bevonat leválása miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, senki ne használja a Kínában gyártott edényt. A konyhai eszközt érdemes visszavinni az üzletbe, az árát visszatérítik. Mindent megtudhatunk egy helyen, a középkori magyar állam összeomlását kiváltó harcról. Elindult a Mohács 500 honlap. A Nemzeti Örökség Intézete által kezdeményezett weboldal bemutatja a mohácsi csata kutatásának legújabb eredményeit, valamint a jubileumi programsorozat legfontosabb eseményeit. Ma is derült, száraz időnk van, délután kevés felhő képződhet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. 40-41 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap még országszerte kitart az extrém forróság. A maximumok 36 és 42 fok között alakulnak. Többfelé beborul, helyenként záporok, zivatarok érkeznek. Pénteken éri el térségünket a felfrissülést hozó hideg front, jelentős csapadék. Ismét csak lokálisan várható, országos esőre ne számítsunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Közvetlen vasúti kapcsolat épül Szombathely és Szalaegerszeg között. Védekezzünk a kullancsok ellen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
2: A hőség miatt változik a zalai kormányablakok nyitvatartási ideje. Azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, péntekig délelőtt 11 óráig fogadják csak az ügyfeleket. Erre hívta fel a figyelmet a Zalavár megyei kormányhivatala honlapján. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk ügyeket intézni, előtte érdeklődjünk a kormányablaknál, hogy nyitva vannak-e. Közben a kormányhivatal arról is beszámol a honlapján, hogy augusztusban is járja a vármegyét a kormányablak busz. Csütörtökön Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek, jövő héten hétfőn Zalatárnok, Söjtör és Szent Péter úr polgármesteri hivatala előtt parkol majd a jármű. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe hétfőtől Zalaegerszegen. Ez azt jelenti, hogy tilos csapvízzel locsolni a kertünkben, emellett nem használhatjuk a vezetékes vizet az utak és a járdák locsolására, az autók mosására és a kerti medencék töltésére sem, írja a polgármesteri hivatal közleményére hivatkozva az Egerszegi Hírek. A közlemény szerint a strandok, fürdők és wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is el kell halasztani, vagy át kell ütemezni. Erről egyeztetniük kell az üzemeltetőkkel. A korlátozást egyébként azért kellett bevezetni, mert a rendkívüli hőségben megnő a vízfogyasztás. A csapadékhiány miatt azonban könnyen vízhiány alakulhat ki térségünkben. Berobban a parlagfű szezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
4: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából aszmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
2: Idén két naponta kigyulladt egy-egy lakás Zalavár megyében. A tűzoltóknak eddig összesen 91 lakás tűzhöz kellett kivonulniuk, és csak egy helyszínen volt füstérzékelő. Ez olvasható a Zalai Katasztrófavédők honlapján. A közlemény szerint az elmúlt napokban tűzhelyen felejtett étel okozott lángokat, de olyan is előfordult, hogy egy előteraszon tárolt berendezési tárgyak égtek. A jelentős kár minden esetben megelőzhet lett volna a füstérzékelő használatával. Ezért a zalai tűzoltók újra felhívták a figyelmet arra, hogy szerezzük be az életmentő készüléket. Jelentős fejlesztések valósultak meg a zalaegerszegi bölcsödékben. Állami és önkormányzati finanszírozásból az elmúlt időszakban minden egységben klimatizálták a csoportszobákat és a konyhákat, írja az Egerszegi Hírek. Idén a napsugár és a tipegő bölcsödét szerelték fel klímákkal, mondta Prenner Zsuzsanna, a zalaegerszegi egyesített bölcsödék intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy emellett az 5 évre tervezett úgynevezett homokozó csere program is lezárult. A Cseperedő bölcsödében két, a Napsugár és a Tipegő bölcsödében pedig egy-egy új homokozót helyeztek ki. A régi, fából készült, elhasználódott homokozókat pedig modernekre cserélték. Emellett a kerítések is megszépültek, a villamos hálózatot is korszerűsítették, és két csoportszobában új burkolat is készült. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
5: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
2: Összesen 9 zalai általános iskolában kezdődhetnek felújítási munkálatok a következő hetekben. Több mint 1 milliárd 700 millió forintot nyert fejlesztésekre a Nagykanizsai Tankerületi Központ, számolt be róla a Kanizsai Médiaház. Ebből a pénzből a legkevesebbet a Muraszemenyei általános iskola kapta, 47 millió forintot, míg a legnagyobb támogatás, 310 millió forint, a Letenyei András Gyula általános iskolába érkezett. Ezek mellett korszerűsítik majd a Hévízi I. és Gyula általános iskolát és a Zalakomári Somsics Antal általános iskolát is. A szakemberek egyebek mellett energetikai fejlesztéseket, például fűtéskorszerűsítéseket, valamint homlokzati hőszigeteléseket, lapos tetőszigeteléseket, burkolatfelújításokat, akadálymentesítést végeznek, és új tantermeket is kialakítanak majd. Gyorsabb lesz Zalaegerszegről Szombathelyre jutni. Európai Uniós és hazai forrásból, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából valósulhat meg a Zalaszentiváni delta vágány építése. Ezt jelentette be közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter posztja szerint Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zalaszentiván állomáson irányt kell váltaniuk. Ez nem csak időveszteség jelent az utasoknak vagy az áruszállítás számára, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. Az épülő deltavágánynak köszönhetően viszont menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd a szerelvények. A beruházás mintegy 12 milliárd forintba kerül, és az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg a forgalom. A legfrissebb híreinket hallották, most néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5 szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Sean Paul óranyitó dalának címét ilyen 40 fokokban inkább nem fordítom le, de angolul így szól: We Be Burning. Christina Aguilera és a Genie in a Bottle és Tom Novi is jön nem sokára. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
1: Best FM.

Vesztefem, ha a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 5-én szerdán, és ha már mindennek van világnapja, miért legyenek kivételek? Ez alól a közlekedési lámpák. Annak emlékére van ma a közlekedési lámpák világnapja, hogy 112 éve a mai napon Clevelandben helyezték üzembe az első forgalomirányító közlekedési lámpát. És ha már forgalom, remélem, hogy mindenhol minden út jól járható. Ha mégsem, várom a közlekedési infót 0620 55 55 155-ös számunkra. Tom Novian.

0: Jazz FM, a legjobb zenék folytatódik ma is, a forróság, alig várjuk a hétvégét, az enyhülést, és aki szereti Blake Sheltont és Gwen Stefanit együtt hallgatni, az alig várja majd a hírek végét, mert hogy ők folytatják hamarosan, itt a Besten rögtön fél hét, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban, csak délelőtt van ügyfélfogadás egyes kormányablakokban. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el.
1: A hőség miatt változik a zalai kormányablakok nyitvatartási ideje. Azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, péntekig délelőtt 11 óráig fogadják csak az ügyfeleket. Erre hívta fel a figyelmet a Zalavármegyei Kormányhivatala honlapján. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk ügyeket intézni, előtte érdeklődjünk a kormányablaknál, hogy nyitva vannak-e. Közben a kormányhivatal arról is beszámol a honlapján, hogy augusztusban is járja a vármegyét a kormányablak busz. Csütörtökön Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek, jövő héten hétfőn Zalatárnok, Söjtör és Szent Péter úr polgármesteri hivatala előtt parkol majd a jármű. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe hétfőtől Zalaegerszegen. Ez azt jelenti, hogy tilos csapvízzel locsolni a kertünkben, emellett nem használhatjuk a vezetékes vizet az utak és a járdák locsolására, az autók mosására és a kerti medencék töltésére sem, írja a polgármesteri hivatal közleményére hivatkozva az Egerszegi Hírek. A közlemény szerint a strandok, fürdők és wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is el kell halasztani, vagy át kell ütemezni. Erről egyeztetniük kell az üzemeltetőkkel. A korlátozást egyébként azért kellett bevezetni, mert a rendkívüli hőségben megnő a vízfogyasztás. A csapadékhiány miatt azonban könnyen vízhiány alakulhat ki térségünkben. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Don't have to leave this town.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Ékon dala folytatja a szerda reggelt Locked Up bezárva, akárcsak mi az otthonainkba, a forróság fordította ránk a kulcsot, és ez így marad egészen hétvégéig, akkor jön majd az enyhülés már, ha minden igaz, pénteken megérkezik. Eredetileg egyébként az érdekes, hogy még múlt héten ennek a hétnek közepére prognosztizálták a hidegfrontot, hát egy pár napot késik. Úgyhogy türelem, kitartás, ma is folytatódik a forróság, számokat nem is mondok, de azért az nagyon durva, hogy mondjuk 5-10 éve még elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha 40 fok lesz, nem hogy 41, 42, szóval hihetetlen. És felejthetetlenek azok a bizonyos dalok a 90-es és 2000-es évekből, ahogy mondtam, Ékon jön a Locked Up-pal.
1: Best

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül itt a 7 óra, úgyhogy jöjjenek a legfrissebb hírek a hét közepén, augusztus 5 szerda. A hírek alatt is lehet üdvözölni, köszönteni, ünnepelni a névnapos Krisztinákat és akár a szülinaposokat is. Mindjárt mondom hívható SMS és Viber elérhetőségünket. Előtte két ajánlat a következő óra felhozatalából. Itt lesz biztosan Ákos. És a Coldplay is. És akkor most 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Berobban a parlagfűszezon. Sok lakástűzhöz riasztják a zalai tűzoltókat. Nincs hőség a bölcsödékben, mindegyik klimatizált Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Berobban a parlag fűszezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tünet. Tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Idén két naponta kigyulladt egy-egy lakás Zala vármegyében. A tűzoltóknak eddig összesen 91 lakástűzhöz kellett kivonulniuk, és csak egy helyszínen volt füstérzékelő. Ez olvasható a Zalai Katasztrófavédők honlapján. A közlemény szerint az elmúlt napokban tűzhelyen felejtett étel okozott lángokat, de olyan is előfordult, hogy egy előteraszon tárolt berendezési tárgyak égtek. A jelentős kár minden esetben megelőzhet lett volna a füstérzékelő használatával. Ezért a zalai tűzoltók újra felhívták a figyelmet arra, hogy szerezzük be az életmentő készüléket. Jelentős fejlesztések valósultak meg a zalaegerszegi bölcsödékben. Állami és önkormányzati finanszírozásból az elmúlt időszakban minden egységben klimatizálták a csoportszobákat és a konyhákat, írja az Egerszegi Hírek. Idén a napsugár és a tipegő bölcsödét szerelték fel klímákkal, mondta Prenner Zsuzsanna, a zalaegerszegi egyesített bölcsödék intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy emellett az 5 évre tervezett homokozó csere program is lezárult. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már több felé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt, kitartást a hét közepén, augusztus 5. Szerda még mindig tombol odakint a forróság, hihetetlen. Ez viszont már az IMF dalának címe, szól nem sokára az Unbelievable, előtte még Ákos dalát indítom, most pedig Segi kezdi az órát a Hey Sexy Lady-vel. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Jó reggelt, jó utat, jó pihenést, ha a szabadság telik a héten, irány a vízpart.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, augusztus 5-e van, szerda, a Krisztinák névnapja. 1967-ben ezen a napon jelent meg a The Piper at the Gates of Dawn című Syd Barrett vezette első Pink Floyd nagylemez. Ő egy-két évig dolgozott a zenekarral, aztán visszavonult, de tény, hogy maga a Pink Floyd 67-ben a mai napon startolt el. További érdekességek augusztus 5-éről még ebben az órában, addig is a legjobb zenék szólnak. Mindjárt a pop királyától és testvérétől Michael és Janet Jackson jön a Scream-mel, de csak a Coldplay után. Adventure of a Lifetime a Besten.

0: FM a legjobb zenék rögtön 7:30. Jó reggelt, kitartást kívánok a forrósághoz. Még mindig el kell viselnünk egy-két napig. Hétvégén jön az enyhülés. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán Manu Chao dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Yes. Hey, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Védekezzünk a kullancsok ellen. Pályázati pénzből újul meg több zalai általános iskola. Közvetlen vasúti kapcsolat épül Szombathely és Zalaegerszeg között. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
1: Összesen 9 zalai általános iskolában kezdődhetnek felújítási munkálatok a következő hetekben. Több mint 1 milliárd 700 millió forintot nyert fejlesztésekre a Nagy Kanizsai Tankerületi Központ, számolt be róla a Kanizsai Médiaház. Ebből a pénzből a legkevesebbet a Muraszemenyei általános iskola kapta, 47 millió forintot, míg a legnagyobb támogatás, 310 millió forint, a Letenyei András Gyula általános iskolába érkezett. Ezek mellett korszerűsítik majd a Hévízi I. és Gyula általános iskolát és a Zalakomári Somsics Antal általános iskolát is. Gyorsabb lesz Zalaegerszegről Szombathelyre jutni. Európai Uniós és hazai forrásból, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából valósulhat meg a Zalaszentiváni delta vágány építése. Ezt jelentette be közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter posztja szerint Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zalaszentiván állomáson irányt kell váltaniuk. Ez nem csak időveszteség jelent az utasoknak vagy az áruszállítás számára, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. Az épülő deltavágánynak köszönhetően viszont menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd a szerelvények. Az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg a forgalom. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 5-én, szerdán. Sok boldogságot a Krisztináknak, ők ma névnaposok, és istenetes a szülinaposokat is. 112 éve a mai napon Clevelandben üzembe helyezték az első forgalomirányító közlekedési lámpát. 96 éve ezen a napon született Neil Armstrong, amerikai űrhajós, az első ember, aki a Holdra lépett.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: 1959. augusztus 5 megszületett a Grammy-díjas Pat Smear gitáros, aki gitározott a Nirvánában 1993-ban és 94-ben, aztán 1997 óta a Foo Fighters tagja. The best. 1964-ben a mai napon született, ma lenne 62 éves Adam Yauch, azaz MCA, amerikai zenész, rapper, a Beastie Boys alapító tagja. Right. 1968-ban a mai napon született Colin McRae, skót rally versenyző, aki 1995-ben minden idők legfiatalabb világbajnoka lett. Sok boldogságot még egyszer névnaposoknak, szülinaposoknak, köztük Valkusz Milánnak, azaz Milónak, Fluornak és Majkának. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hihetetlen dolgot láttam az autó műszerfalán. Tegnap 41 fokot mutatott az autó, miközben odakint 38 fok volt. Hát ma sem lesz sokkal kevesebb, sőt, marad az embertelen forróság. Hogy pontosan meddig, kiderül a hírek végén. A következő órában pedig a divákon a sor. Jön Zséda! És Whitney Houston is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban, csak délelőtt van ügyfélfogadás egyes kormányablakokban. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el.
1: A hőség miatt változik a zalai kormányablakok nyitvatartási ideje. Azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, péntekig délelőtt 11 óráig fogadják csak az ügyfeleket. Erre hívta fel a figyelmet a Zalavármegyei kormányhivatala honlapján. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk ügyeket intézni, előtte érdeklődjünk a kormányablaknál, hogy nyitva vannak-e. Közben a kormányhivatal arról is beszámol a honlapján, hogy augusztusban is járja a vármegyét a kormányablak busz. Csütörtökön Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek, jövő héten hétfőn Zalatárnok, Söjtör és Szent Péter úr polgármesteri hivatala előtt parkol majd a jármű. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe hétfőtől Zalaegerszegen. Ez azt jelenti, hogy tilos csapvízzel locsolni a kertünkben. Emellett nem használhatjuk a vezetékes vizet az utak és a járdák locsolására, az autók mosására és a kerti medencék töltésére sem, írja a polgármesteri hivatal közleményére hivatkozva az Egerszegi Hírek. A közlemény szerint a strandok, fürdők és wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is el kell halasztani, vagy át kell ütemezni. Erről egyeztetniük kell az üzemeltetőkkel. A korlátozást egyébként azért kellett bevezetni, mert a rendkívüli hőségben megnő a vízfogyasztás. A csapadékhiány miatt azonban könnyen vízhiány alakulhat ki térségünkben. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok a hét közepén, augusztus 5, szerda. Sok boldogságot a névnapos Krisztináknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az óra Mario Winans dalával indul, amelyben P. Diddy is közreműködik, aki magánzárkába került, miután összeverekedett egy másik rabbal. Emiatt módosították szabadulásának dátumát is, kitolódott méghozzá 2028. január 24-ére. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, kitartást kívánok a forrósághoz.
0: Best

Ezt a fennben a legjobb zenék, ha egy háromsávos úton két sávot lezárnak, szinte borítékolható, hogy dugó lesz. Ezért szólok előre, hogy az M0-áson, az M3-as és az M2-es között, a Megyeri híd felé vezető oldalon, ma lezárják a belső és a középső sávot is, 9:30-tól délután 2 óráig. Ez alatt biztos, hogy óriási dugók lesznek, és lassabb a haladása a 8-as főúton Veszprém közelében is, ahol egy kis busz szalagkorlátnak ütközött. A 44-es kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon egy sávon halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót én is. 0620 55 55 155, Carlos Santana folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék, esküszöm a címe a következő dalnak. Mindjárt 8:30 jó reggelt, hogy meddig tart a forróság, megtudhatjuk a hírek végén. Spoiler, pénteken, szombaton jön a hidegfront a jelenállás szerint. Úgyhogy még pár nap, és hát felfrissülünk remélhetőleg. A 40 fokhoz képest a 30 mindenképpen az lesz. Csak jöjjön már!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Dunaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Berobban a parlagfűszezon. Sok lakást tűzhöz riasztják a zalai tűzoltókat. Nincs hőség a bölcsödékben, mindegyik klimatizált Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Berobban a parlag fűszezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tünet okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszödés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Idén két naponta kigyulladt egy-egy lakás Zala vármegyében. A tűzoltóknak eddig összesen 91 lakás tűzhöz kellett kivonulniuk, és csak egy helyszínen volt füstérzékelő. Ez olvasható a Zalai Katasztrófa Védők honlapján. A közlemény szerint az elmúlt napokban tűzhelyen felejtett étel okozott lángokat, de olyan is előfordult, hogy egy előteraszon tárolt berendezési tárgyak égtek. A jelentős kár minden esetben megelőzhet lett volna a füstérzékelő használatával. Ezért a zalai tűzoltók újra felhívták a figyelmet arra, hogy szerezzük be az életmentő készüléket. Jelentős fejlesztések valósultak meg a zalaegerszegi bölcsödékben. Állami és önkormányzati finanszírozásból az elmúlt időszakban minden egységben klimatizálták a csoportszobákat és a konyhákat, írja az Egerszegi Hírek. Idén a napsugár és a tipegő bölcsödét szerelték fel klímákkal, mondta Prenner Zsuzsanna, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsödék Intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy emellett az 5 évre tervezett homokozó csere program is lezárult. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán. Sötét pirosba borult az ország a hőtérképeken. 40-41 fokok. Ilyet nem nagyon tapasztaltunk korábban. Hogy mennyire kell hosszú távon berendezkedni erre a fajta időjárásra, nem tudom. Remélem, hogy csak átmeneti. Tényleg. Ami viszont biztos, hogy a folytatása a Heavy D and the Boys slágerével telik. Now That We Found Love a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Rögtön 9 óra, itt az ideje meghallgatni újból a legfrissebb híreket. A végén időjárás jelentés, de hát sajnos nincs új a nap alatt. Marad a forróság, az embertelen, sivatagi, tikkasztó hőség 40-41-42 fokkal. És itt lesz majd egy hasonlattal a Rascal Flatts Life is a Highway. Ha az élet egy autópálya, akkor most tele van déli bábbal. Hozom majd a Hooligans-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Védekezzünk a kullancsok ellen. Pályázati pénzből újul meg több zalai általános iskola. Közvetlen vasúti kapcsolat épül Szombathely és Zalaegerszeg között. Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
1: Összesen 9 zalai általános iskolában kezdődhetnek felújítási munkálatok a következő hetekben. Több mint 1 milliárd 700 millió forintot nyert fejlesztésekre a Nagykanizsai Tankerületi Központ, számolt be róla a Kanizsai Médiaház. Ebből a pénzből a legkevesebbet a Muraszemenyei általános iskola kapta, 47 millió forintot, míg a legnagyobb támogatás, 310 millió forint, a Letenyei András Gyula általános iskolába érkezett. Ezek mellett korszerűsítik majd a Hévízi I. és Gyula általános iskolát és a Zalakomári Somsics Antal általános iskolát is. Gyorsabb lesz Zalaegerszegről Szombathelyre jutni. Európai Uniós és hazai forrásból, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából valósulhat meg a Zalaszentiváni delta vágány építése. Ezt jelentette be közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter posztja szerint Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zalaszentiván állomáson irányt kell váltaniuk. Ez nem csak időveszteség jelent az utasoknak vagy az áruszállítás számára, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. Az épülő deltavágánynak köszönhetően viszont menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd a szerelvények. Az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg a forgalom. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Augusztus 5-én, szerdán, ha Krisztina nevű ismerőse van bárkinek is, ne felejts el fölköszönteni a mai az ő névnapjuk. Sok boldogságot, kedves Krisztinák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Nem sokára Ed Sheeran jön, ebben az órában hallgatunk majd Sharamot, itt lesz Nelly Furtado Timbalanddel az En Vogue, az órát pedig egy Madonna feldolgozása, Madhouse Like a Prayer-re indítja. Max Szemlevente vagyok, ez a
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Dolgoznak az M7-esen Budapest felé, a kiszáradt fákat vágják Baracska közelében. A 37-es kilométernél a külső sávot lezárták, így kisebb torlódás alakult ki, és sokkal nagyobbra lehet számítani az M0-áson, ugyanis perceken belül 9:30-tól délután 2-ig lezárnak a 3-ból 2 sávot a Megyeri híd felé vezető oldalon az M3-as és az M2-es csomópont között. Jó utat az autós hírek után, autós zene a Verdák betétdalával, a Rascal Flatzian a Besten.

0: Ezt FM, a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul a szerda reggel is. Hamarosan az En Vogue dalát indítom, majd a Free Your Mindot, és Éjjel ott várok rád a címe, Dr. Béres és Mangurájz feldolgozásának. Hát ez most abszolút jó választás. Az éjszakák legalább nem észbontóan forrók, csak trópusiak. Most már sajnos legalábbis a nagyvárosokban az éjszaka sem hoz felfrissülést. A folytatás viszont Nelly Furtadóval és Timbalanddel telik. Jön a Promiscuous a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM. A legjobb zenék.

Next FM a legjobb zenék. Annyiszor mondtuk már, de nem lehet elégszer hangsúlyozni a folyadékpótlás fontosságát a forróságban. Ha mindenképpen kint kell lennünk, akkor gondoskodjunk bőrünk védelméről is. Ha pedig be kell ugranunk valahová, semmiképp ne hagyjunk a kocsiba házi állatot, gyermeket aztán meg pláne nem. So Many Times, a Gágyó dala folytatja a szerda reggelt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra jönnek újból a legfrissebb hírek, aztán kiderül, hogyan is mentek a dolgok a 90-es években. Jön Montel Jordan és a This Is How We Do It. És hozom a Honey Beast-et is.
2: És hussal is illan már, szálló lufi mit vertál, egy perc csak bódottál, és emlékélet, cuda élet.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Everybody get up.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban, csak délelőtt van ügyfélfogadás egyes kormányablakokban. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el.
1: A hőség miatt változik a zalai kormányablakok nyitvatartási ideje. Azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, péntekig délelőtt 11 óráig fogadják csak az ügyfeleket. Erre hívta fel a figyelmet a Zala vármegyei kormányhivatala honlapján. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk ügyeket intézni, előtte érdeklődjünk a kormányablaknál, hogy nyitva vannak-e. Közben a kormányhivatal arról is beszámol a honlapján, hogy augusztusban is járja a vármegyét a kormányablak busz. Csütörtökön Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek, jövő héten hétfőn Zalatárnok, Söjtör és Szent Péter úr polgármesteri hivatala előtt parkol majd a jármű. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe hétfőtől Zalaegerszegen. Ez azt jelenti, hogy tilos csapvízzel locsolni a kertünkben. Emellett nem használhatjuk a vezetékes vizet az utak és a járdák locsolására, az autók mosására és a kerti medencék töltésére sem, írja a polgármesteri hivatal közleményére hivatkozva az egerszegi hírek. A közlemény szerint a strandok, fürdők és wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is el kell halasztani vagy át kell ütemezni. Erről egyeztetniük kell az üzemeltetőkkel. A korlátozást egyébként azért kellett bevezetni, mert a rendkívüli hőségben megnő a vízfogyasztás. A csapadékhiány miatt azonban könnyen vízhiány alakulhat ki térségünkben. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok az újabb forró naphoz. Az óra azzal az Eminemmel indul, akinek volt felesége, rendőröket harapott meg, és sokkolóval fékezték meg, miután elfogató parancsot adtak ki ellene. Indítom a stent, ha dugó baleset van, bárki Krisztinát szülinapost ünnepelne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

0: Vége.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

Estefan a legjobb zenék, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei ma este is mixben szólnak majd. A szerda a Poppy, 6-tól a házigazda White Boy, 7-től pedig Effendi hozza az ezredforduló legnagyobb pop kedvenceit mixben itt a Besten. Közülük most Montel Jordani indul a This Is How We Do It.

0: Best FM, a legjobb zenék. Azt hiszem, minden autós egyetért azzal, hogy nincs idegesítőbb dolog, mint araszolni lépésről lépésre egy dugóban. Ha pedig ez ilyen 35-40 fokokkal párosul, akkor kifejezetten idegörlő lehet. Sajnos ez a helyzet most is például az M1-esen Hegyeshalom felé Herceghalomnál, ahol egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. 4-5 kilométeres most ott a dugó. Dolgoznak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. A 3-ból 2 sávot lezártak délután 2-ig, ott is lassabb a haladás. És baleset történt korábban a 71-es főúton Badacsony-Tomaj közelében. 2 autó ütközött, a 76-os kilométernél a főúton félpályán megindult a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön jön a délelőtt utolsó órája, tele jobbnál jobb zenékkel. Ezek közül hadd ajánljak azért egy-kettőt. Esküszöm, a spanyol tengerparton kellemesebb az idő, mint nálunk, és ráadásul tenger is van. Hogy milyen is ez, kapunk egy kis ízelítőt a Negrocántól. Szolnoki Péter hangját pedig mostantól már csak felvételről halljuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csökkent itthon a vízfogyasztás, készüljenek az allergiások, több hullámban támadnak a pollenek. Lerohanták Montenegrót a turisták, elesett több határátkelő. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írt a közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékra. Vízhasználatra. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Berobban a parlagfűszezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Több mint 630 ezer turista lépte át Montenegró határait a múlt hét végén. 3 nap alatt többen érkeztek a balkáni országba, mint ahányan ott élnek. Az áradat komoly fennakadást okozott a határátkelőknél. Horvátország felől 20 kilométeres volt a torlódás. Volt, akinek 28 órát is várnia kellett a bejutásra. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok, eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, startol augusztus 5-e szerda délelőttjének utolsó 60 perce az Élen Arás Boro Boro című dalával. Jön a Mencs meg szerelem és az ausztrál Savage Garden is mindjárt Truly Madly Deeply. Hívható SMS Viber 0620 5555 155 kedves Krisztinák, sok boldogságot és Isten éltesse a szülinaposokat is. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other.

Best FM, a legjobb zenék. Rég örültünk ennyire kánikulának, mert hogy kánikula váltja a forróságot, és ez a lényeg a mondatban. A hétvégén, addig viszont a 42 fok sem kizárt ma sem, és ami további jó hír, hogy hétvégére emelkedhet a Duna vízszintje is. Pénteken egyébként 7-8 fokos felfrissülést hozó hidegfront lép be az országban, már a Dunántúlon érezhető lesz, délkeleten, szombaton enyhül majd a forróság. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből, ha nem kevésbé forró Los Angelesből. Dallunis, I got five on it a besten.

0: FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk, délután 2-ig a 3-ból 2 sávot lezártak az M0-áson, az M3-as és M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon. Most 2-3 kilométer ott a torlódás, ennél nagyobb 4-5 kilométeres a dugó az M5-ösön Röszke felé, Lajosmizse közelében, ahol csomópont építés zajlik, és szintén 4-5 kilométeres továbbra is a torlódás az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol Herceghalom közelében egy lerobbant teherautó akadályozza a forgalmat. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Frissen kipihenve megérkezett Majoros Rita, és egy igazi latin karnevál kerekedik a legfrissebb hírek után. Az Afromedúza dalával startol a Best délután. Mindjárt Maxim Levente vagyok, találkozzunk holnap is. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is termeli az áramot az utolsó paksi turbina. Már idén közelebb kerülhetünk a korszerű HÉV flottához. A házalóktól akarják megóvni az időseket. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, ezt üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. Még idén kiírják a közbeszerzéseket a HÉV flotta megújítására, jelezte közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a szentendrei, a ráckevei és a csepeli vonalra érkeznek majd a 120 méter hosszú, akadálymentes és klimatizált motorvonatok. A 42 szerelvényt uniós forrásból vásároljuk meg. Az első 2030-ban már nálunk lehetnek. A miniszter hangsúlyozta, a HÉV-nek kényelmében, minőségében és gyorsaságában is valódi alternatívát kell kínálnia az autózással szemben. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők, többek között a ravaszkodó ezermestereket, illetve a különféle termékekkel házalókat akarják kivonni a forgalomból. Részletek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől, Eitmann Norberttől.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze kettőt érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmadát egyébként bányarobbantások idézték elő. Péntekig kell kitartanunk, utána enyhülés, mondom a részleteket. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is ugyanerre számíthatunk, aztán jön a fordulat. A legfrissebb előrejelzések szerint pénteken már csak 29-34 fok jelenti a csúcsot. Azt mondják most a meteorológusok, hogy egy-egy zápor is érkezhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes szerdát és hűsítő kis perceket vagy órákat kívánok önöknek. Hát remélem, hogy ebben azért részük lesz. Én a dalok tekintetében mindent megteszek. Majoros Rita vagyok, egy kis pihenés után visszatértem, és hozzom igazán a hűsítő dallamokat, úgyhogy Afromedúzával már indítok is. Jön a Passzilda. Szép napot!
0: Best FM,

Express FM a legjobb zenék. Will Smith Man in Black dalával megy tovább a délután. Remélem, hogy bírják még ezt a nagy meleget. Egy-két napot kell elvileg kibírni, és a hétvégén már csökken a hőmérséklet. Legalábbis ezt ígérik az időjósok, úgyhogy én is ebben próbálok bízni, és egy picit hűsíteni magamat is. A hetediken lakom, és nincs légkondi, úgyhogy nekem ide bejönni a rádióba is igazából maga a megváltás, úgyhogy hát tartsunk ki együtt a mai délutánon, és hozom a hűsülős dallamokat, akár munkában hallgatnak minket, akár home office-ban, akár menet közben, tartsunk ki együtt. Mondjuk Jerry Halliwell-lel is jön a Michi Colatino, Karamell és a Várt Váratlan. Hozom a napkérdését is hamarosan, természetesen mindenféle információt, de a főszerepben ma is a legjobb zenék lesznek, úgyhogy Will Smith Man in Black már beígértem, és be is tartom az ígéretem. Legyen szép napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is számítok önökre, ha útinfókról van szó. Bármerre járnak az ország útjain, és van infójuk, látnak, tapasztalnak valamit. Nagyon megköszönöm, hogyha ránk is gondolnak, és esetleg elküldik az infót, vagy felhívnak vele a számunk 0620-5555-155. Amit jelen pillanatban is tudok mondani, hogy az M0-es autóúton az M3-as és az M2-es csomópontok között a Megyeri híd felé vezető oldalon a 70-es és a 71-es kilométer között folyik a munka. Lezárták a külső és a középső sávot, és ez előre láthatólag délután 2-ig így is lesz. Csak egy sáv lesz járható, úgyhogy közel másfél kilométeren már most is torlódik a forgalom. 0620 55 55 155, még egyszer a számunk, ma is számítok az infókra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gáspár Laci és Mégis forog a föld slágere zárta az órát, de mindjárt nyílik a következő, csak előtte még egy órakor meghallgatjuk a friss híreket. Addig van még pár percünk, úgyhogy gyorsan beharangozom a következő órát. Itt lesz Usher és Ludacris dala, a Yeah! És zenél majd Charlie is, Curtis-szel, itt lesz a Maradunk végig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre jobban spórolunk a vízzel, de így is sok felé van korlátozás. 2000 léghűtött helyen frissülhetünk fel, országszerte végzetes siklóernyős baleset Baranyában. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. 9%-kal csökkent a vízfogyasztás az elmúlt napokban, sikerült jelentősen mérsékelni a hálózat terhelését, írta közösségi oldalán az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László köszönetet mondott mindazoknak, akik változtattak, például elhalasztották az autómosást, a medencetöltést és a térkő tisztítását. Emlékeztetett arra, hogy most jönnek a legkritikusabb napok, péntek éjfélig érvényes a harmadfokú hőségriasztás, így továbbra is szükség lesz a takarékosra. Vízhasználatra. Már 629 településen rendeltek el valamilyen szintű vízkorlátozást, írja reggeli összesítésében a kormány.hu oldal. Tegnap 300 megawatt energiát sikerült megtakarítani a lakosság és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásával. Az extrém magas hőmérséklet miatt 17 vasútvonalon, valamint a hévvonalakon rendeltek el sebességkorlátozást. Több mint 2000 léghűtött helyiség várja a felfrissülésre vágyó embereket országszerte, ezeket bárki igénybe veheti, üzente közösségi oldalán a kormány. A lista a katasztrófa védelem honlapján érhető el. Az összesítésben művelődési házak, önkormányzati épületek és idős otthonok mellett boltokat és bevásárlóközpontokat is találni, a Bács-Kiskunvár megyei Ágasegyházától Zaláig, egészen pontosan Zalavárig. Halálos balesetet szenvedett egy siklóernyős Baranyában a Villányi-hegységben, a Szársomjón történt a tragédia, a sportoló egy sziklára zuhant. A palkonyai önkéntes tűzoltók gyorsan a helyszínre értek, mentőhelikoptert is riasztottak, de már nem tudtak segíteni rajta. Még vizsgálják, miért nem tudta elkerülni a végzetes manővert a siklóernyős. Újabb selejtező kör jön a magyar csapatok számára az európai futballkupákban. Az Európa Liga harmadik fordulójában a Fradi ma este a lengyel Górnik Zabrze ellen lép pályára a Grupamában. A Debrecen a dán Köbenhavent fogadja holnap, a Győr pedig a Riga otthonában vendégeskedik, ugyancsak csütörtökön a Konferencia Ligában. A visszavágókat a jövő szerdán is csütörtökön rendezik. Zavartalan és perzselő napsütésre készüljenek. 37 és 42 fok között alakulnak a csúcsok. Eső kizárt, csak a Dunántúlon enyhítheti valamelyest a szél, a tikkasztó hőséget. Nagyon erős lesz az UVB sugárzás. Holnap is erre számíthatunk, ez lehet a tetőzés napja. Péntekre ugyanis több fokos enyhülést várhatunk. 29-34 fok jelenti a csúcsot, a hétvégén viszont ismét emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt egy óra is, most már 4 perccel megy tovább a nap, és ez a jó kis szerda délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, hamarosan felteszem a nap kérdését, de előtte jön még a Backstreet Boys és a Larger Than Life. Itt lesz majd Sikén és a Love on the Run, jön most Usher és Ludacris Dalajer, egy kicsit Lil Johnnal és Bully hangulattal.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hát vidám délutánt kívánok a folytatásban is mindenkinek, és egy igazán vidám témát hoztam így szerda délutára. A nap kérdése az, kinek mi volt a legkínosabb szituáció, amikor rájött a röhögő görcs. Én azt gondolom, hogy, vagy azt gondoltam sokáig, hogy hát a röhögő görcs, ez ki lehet nőni, és hogy már felnőttként nem lesznek ilyen pillanataim. Hát szerintem még több van, és annál kínosabbak. Számomra a legkínosabb az volt, amikor egyszer az éjféli misén karácsonykor rám jött a röhögő görcs. A nővéremmel vannak azok a pillanatok, amikor elég csak egymásra néznünk, és már tudjuk, mire gondol a másik, és jön, és apukám a legnagyobb mókamester, ő ült közöttünk, és még rátett egy lapáttal, és én olyannyira nevettem, hogy kiestem a padból az éjféli misek közepén, amikor éppen mindenki csendben imádkozott. Nagyon-nagyon ciki volt, és egyszerűen nem tudtam abba hagyni, de borzasztóan szégyeltem magam. Szóval, hát így utólag persze vicces, de hogy már felnőtt voltam bőven, szóval nem az volt, hogy egy gyerek röhögő görcsöt kapott, szóval annál cikibb volt. Úgyhogy jöhetnek a legkínosabb helyzetek, amikor ránk jött a röhögő görcs. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Aztán ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat, vagy hívjanak fel, hogyha van kedvük akár erről csevegni. Miközben isteni zenéket hallgatunk, úgyhogy jön is Dante Tomászt és a Miss California, és jön egy kis nyári tengerparti, óceánparti hangulat.

0: Best FM a legjobb zenék. Kacsi írta a Margit körútról, hogy baleset történt a Megvártliget és a Szénatér közötti szakaszon. Köszönöm szépen az infót, és érkezett a Bajcsi-Zsilinszky útról is, hogy a nyugati pályaudvar előtt, a nyugati tér előtt is baleset történt. Köszönöm a budapesti információkat is. 0620-55-55-155, ide jöhet, hogyha bárki bármit lát az utakon. Hármas főúton Forróbel területén egy autó hajtott árokba, a 220-as kilométernél felpályán halad a forgalom, ezt is kaptam. Az M0-es autót keleti szektorán pedig az M5-ös autópálya felé egy defektes kamion áll, a kis tartsa Cinkot a csomópont lehajtójánál. A 60-as kilométernél mind a lehajtóágon, mind a külső sávban útszűkület mellett lehet haladni, úgyhogy legyen mindenki óvatos. 0620-55-55-155 jöhetnek az üzenetek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 2 órához érkeztünk, van még pár percünk a legfrissebb hírekig, de nagyon gyorsan pörög ez a szerda délután, úgyhogy húzzunk bele a következő órába is. Ezt megtehetjük majd a Bermudával, itt lesz a London.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is működik az utolsó paksi turmina, az állatoknak is megterhelő a hőség, jönnek a papírból készült ceruza elemek. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot az utolsó még üzemelő paksi turbina, a vízállás nem változott, üzente reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, ma és holnap tetőzik a hőség, így most nagyon fontos lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés délután 5 és este 10 óra között. A kormányfő még tegnap arról beszélt, hogy az elmúlt napokban 837 közepes és nagy fogyasztó tett energiatakarékossági vállalást, de még mindig nem csatlakozott mindenki a kezdeményezéshez. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vénköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt főguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, ugyanis nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvíz biztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Már idén piacra kerülhetnek a papíralapú elemek. Egy szingapúri vállalat teljes egészében növényi cellulózból készített kis és nagy méretű ceruza elemeket fejlesztett, amelyek a hagyományos elemekhez hasonlóan használhatók. A gyártó szerint az új technológia biztonságosabb, környezetbarátabb és könnyebben újrahasznosítható, az első példányok pedig évvégén jelenhetnek meg egyes elektronikai termékekben. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát a folytatásban is mindenkinek. 2 óra múlt, 4 lassan 5 perccel, mert tovább a jó hangulat és ez a nyári forróság. Még legalább péntekig, úgyhogy hűsöljünk a Bastille-jal, jön a Pompeii ebben az órában. Én Majoros Rita vagyok, de a Jamiroquai Can't Hit dalát is hozom. Kelly Clarksonnal pedig már indítom is az órát. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy kinek mi volt a legcikibb, legkínosabb helyzet, amikor rájött a röhögő görcs. Na nézzük, milyen üzenetek érkeztek. Azt írja Gábor, munkahelyi online meetingen azt hittem, le vagyok némítva. Hangosan kommentáltam, hogy ez még meddig fog tartani? Persze nem voltam némítva. A főnök csak annyit mondott, hallottuk Gábor, és én nyilván elszígyeltem magam, de olyan szintű röhögő görcs jött rám, hogy ki is kellett lépnem a meetingből, de hál' Istennek egyébként nem lett pác belőle. Még jó. Dóri is írt, jogán mindenki csendben meditált, amikor valakinek hatalmasat kordult a gyomra. Egymásra néztünk a barátnőmmel, és onnantól végünk volt, sírva nevettünk, és ki is kellett mennünk az óráról. Meg tudom érteni. Laci is írt, a boltban elcsúsztam a nedves padlón, de nem estem el, hanem valami furcsa tánclépésekkel egyensúlyoztam végig a soron. A végén még meg is tapsolt egy néni, de hát egyszerűen nem bírtam kinevetés nélkül. Imádom ezeket a sztorikat. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló üzenetek, de ha felhívnának és inkább elmesélnék a történetet, azt is nagyon-nagyon szívesen fogadom. Mellé pedig isteni zenék a folytatásban, ezeket pedig ígérhetem. Jön mindjárt Robbie Williams és az Angels, előtte pedig a Kent Heat 1999-ből a Jamiroquai-tól. Ezzel a dallal pedig az énekes JK-nek az volt az egyetlen célja, hogy egy olyan dalt írjon, amit nem lehet ülve végig hallgatni. Hát ez ilyen. Kent Heat itt a Best FM-en.

0: Veszte fel a legjobb zenék az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé Csömörnél egy kis teherautó a korlátnak hajtott a 62-es kilométernél, csak egy sávon halad a forgalom, és már több mint 2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy kamion és egy kis teherautó ütközött az M0-as csomópontja előtt. A 17-es kilométernél a külső sáv zárva is van, a baleset helyszíne mögött legalább 1 kilométeres már a torlódás. Van egy budapesti információm is, a Margit körúton baleset történt a Mechvárt liget és a Széna tér közötti szakaszon. Nagyon szépen köszönöm ezt az infót is, illetve most futott be egy, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset történt, méghozzá az Albert Flórián úti kereszteződés előtt. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Berobban a parlagfűszezon. Sok lakástűzhöz riasztják a zalai tűzoltókat. Nincs hőség a bölcsödékben, mindegyik klimatizált Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Berobban a parlagfűszezon. Az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést. A pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
3: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tünetek okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
2: Idén két naponta kigyulladt egy-egy lakás Zala vármegyében. A tűzoltóknak eddig összesen 91 lakástűzhöz kellett kivonulniuk, és csak egy helyszínen volt füstérzékelő. Ez olvasható a Zalai Katasztrófavédők honlapján. A közlemény szerint az elmúlt napokban tűzhelyen felejtett étel okozott lángokat, de olyan is előfordult, hogy egy előteraszon tárolt berendezési tárgyak égtek. A jelentős kár minden esetben megelőzhető lett volna a füstérzékelő használatával. Ezért a zalai tűzoltók újra felhívták a figyelmet arra, hogy szerezzük be az életmentő készüléket. Jelentős fejlesztések valósultak meg a zalaegerszegi bölcsödékben. Állami és önkormányzati finanszírozásból az elmúlt időszakban minden egységben klimatizálták a csoportszobákat és a konyhákat, írja az Egerszegi Hírek. Idén a napsugár és a tipegő bölcsödét szerelték fel klímákkal, mondta Prenner Zsuzsanna, a zalaegerszegi egyesített bölcsödék intézmény vezetője. Hozzátette azt is, hogy emellett az 5 évre tervezett homokozó csere program is lezárult. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután Zalaegerszeghez itt a Best délután a Best FM-en, ahol tényleg a legjobb zenék szólnak. Bénémet Dia vagyok, és a következő percekben is hozom Zalaegerszeg legfrissebb és legérdekesebb híreit, mellé pedig a 90-es és a 2000-es évek legtöbb slágereit hallgatjuk. Maradj velem, és rádiózzunk együtt ma is.
0: 88.9 Best FM.

Betefem a legjobb zenék. Bizonyos mindennapi reggeli rutinjaink észrevétlenül károsítják a sejteket, rontják a bőr állapotát és felgyorsítják az öregedést. Ezeket gyűjtötték most szakértők egy csokorba, és hát persze vannak olyan dolgok, amelyeket mi sem gondolnánk, de az első és legfontosabb az a fényvédelem teljes elhagyása. A korai bőröregedés, a mélyráncok és a pigmentfoltok megjelenéséért közel 80%-ban a napsugárzás tehető felelőssé. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy csak a strandoláshoz használnak naptejet, pedig a káros UV-a sugarak a felhőkön és az ablaküvegen is gond nélkül átjutnak. Ha a reggeli bőrápolási rutin végén nem viszünk fel legalább SPF 30-as fényvédőt az arcunkra és a nyakunkra, a bőr szerkezetét tartó kollagén rostok folyamatosan lebomlanak, a bőr pedig elveszíti rugalmasságát és mélyen ráncosodni kezd. A kávézás azonnal éhgyomorra, sokan csinálják. Az ébredés utáni pillanatokban a szervezet kortizol szintje, az úgynevezett stresszhormon természetes módon is az egekben van. Ha erre azonnal egy csésze kávét fogyasztunk, a kortizol még magasabbra szökik, ami tartós belső gyulladásos folyamatokat indít el a szervezetben. Ez a belső stressz közvetlenül károsítja a sejteket és gyorsítja a biológiai öregedést. Ráadásul a kávé enyhe vízhajtó hatású, így víz hiányában a bőr sejtszerkezete kiszárad, a finom vonalak és ráncok pedig sokkal mélyebbnek tűnnek majd. Ugyan ezek apróságoknak tűnnek, de azért ezekkel a kicsi változtatásokkal bizony sokat javíthatunk az életminőségünkön, és persze a bőrünkön is. Én egyébként még a nagy pohár tiszta vizet is ajánlom ébredéskor, szerintem elengedhetetlen a sejt fiatalító folyamatok beindításához, úgyhogy indítsuk így a reggelünket, de hát addig is a délutánban hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, még mindig tartanak az M1-esen a szélesítési munkák, emiatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat le is zárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, ez okozza a torlódást, nagyon figyeljen mindenki az átterelési pontokban. Aztán az M3-ason Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot zárták le, a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal a belső sávján halad. Budapest irányában most a sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. Ami pedig az M5-öst illeti, Budapest felé Újhartyán térségében a 41-es és a 42-es kilométer között burkolatot javítanak, az aktuális munkaterület mellett a külső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: feeling me.
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Védekezzünk a kullancsok ellen. Pályázati pénzből újul meg több zalai általános iskola. Közvetlen vasúti kapcsolat épül Szombathely és Szalaegerszeg között. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a Népih. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés. Mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
3: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
2: Összesen 9 zalai általános iskolában kezdődhetnek felújítási munkálatok a következő hetekben. Több mint 1 700 000 000 forintot nyert fejlesztésekre a Nagykanizsai Tankerületi Központ, számolt be róla a Kanizsai Médiaház. Ebből a pénzből a legkevesebbet a Muraszemenyei általános iskola kapta, 47 millió forintot, míg a legnagyobb támogatás, 310 millió forint, a Letenyei András Gyula általános iskolába érkezett. Ezek mellett korszerűsítik majd a Hévízi I. és Gyula általános iskolát és a Zalakomári Somsics Antal általános iskolát is. Gyorsabb lesz Zalaegerszegről Szombathelyre jutni. Európai Uniós és hazai forrásból, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából valósulhat meg a Zala-Szentiváni delta vágány építése. Ezt jelentette be közösségi oldalán Vitézi Dávid. A közlekedési miniszter posztja szerint Zalaegerszeg és Szombathely között ma a vonatoknak Zala-Szentiván állomáson irányt kell váltaniuk. Ez nem csak időveszteség jelent az utasoknak vagy az áruszállítás számára, hanem felesleges kapacitásokat is leköt a vasúti hálózaton. Az épülő deltavágánynak köszönhetően viszont menetirányváltás nélkül rövidebb menetidővel közlekedhetnek majd a szerelvények. Az új pályán várhatóan 2028 elején indulhat meg a forgalom. Ma is folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép napot mindenkinek, ez a Best délután itt a Best FM-en. A legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi érdekességekkel, aktuális hírekkel, és persze rengeteg olyan slágerrel a 90-es és a 2000-es évekből jövök majd, amiket biztosan kívülről fúj mindenki. Úgyhogy jöhet a hangerő, indulunk!
1: 88.9 Best

Best FM a legjobb zenék. Aki csípett már meg darázs vagy lódarázs, pontosan tudja, hogy nem egyszerű kellemetlenségről van szó. Egyetlen csípés is rendkívül fájdalmas lehet. Az arra érzékenyeknél pedig súlyos, akár életveszélyes, allergiás reakciót is kiválthat. A szakértők szerint sok esetben nem a virágok jelentik a legnagyobb vonzerőt, hanem néhány hétköznapi szokás. A jó hír, hogy ezek többségén könnyen változtathatunk. Vegyszerek használata nélkül is. Sokan úgy gondolják, hogy ugye a darazsakat elsősorban a színes virágok csalogatják a kertbe, valójában sokkal inkább a könnyen elérhető táplálék érdekli őket. Az édesitalok, a gyümölcslevek, a sör, a bor, az érett gyümölcsök, sőt, egy grillezés után kint maradt húsdarabok vagy szószmaradékok is erősen vonzhatják őket. Éppen ezért egy nyári vacsora után érdemes minél hamarabb leszedni az asztalt, kiöblíteni a poharakat, és nem hagyni órákig kint az üres italos dobozokat vagy palackokat sem. Már néhány csepp cukros ital is elegendő lehet ahhoz, hogy a darazsak visszatérjenek, és hát ugye a fedél nélkül hagyott kültéri szemetes, vagy a hosszabb ideig kintárolt ételmaradék szintén igazi mágnes lehet a darazsak számára. A bomló szerves anyagok és az erjedő gyümölcsök illata messziről odavonzhatja őket. Egy tál barack, szőlő vagy görögdinnye valóban nyárias hangulatot teremt az asztalon, a darazsak azonban ugyanilyen lekesedéssel tekintenek rá, a túlélett gyümölcsök erjedni kezdenek, ami még intenzívebb illat anyagok bocsát ki, úgyhogy ez is vonzza a darazsakat, és hát ugye sajnos ezek a lódarazsak szívesen bújnak sötét védett helyekre, egy kint hagyott cipő, papucs, kerti kesztyű, locsolókanna vagy ritkán használt díszpárna alatt is meghúzódhatnak. Éppen ezért érdemes minden olyan tárgyat átnézni, amit hosszabb ideig a teraszon hagytunk. Egy biztonságos terasz tehát sok apróságon múlik. Vigyázzon mindenki magára, én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék útinfókkal jelentkezem. Az M6-oson például Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak, úgyhogy most ott egy kisebb lassulás tapasztalható. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-esen pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot zárták le. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban, csak délelőtt van ügyfélfogadás egyes kormányablakokban. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkoló autóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el.
2: A hőség miatt változik a zalai kormányablakok nyitvatartási ideje. Azokban a hivatalokban, ahol nincs légkondicionálás, péntekig délelőtt 11 óráig fogadják csak az ügyfeleket. Erre hívta fel a figyelmet a Zalavármegyei kormányhivatala honlapján. Ezért arra kérnek minket, hogy mielőtt elindulunk ügyeket intézni, előtte érdeklődjünk a kormányablaknál, hogy nyitva vannak-e. Közben a kormányhivatal arról is beszámol a honlapján, hogy augusztusban is járja a vármegyét a kormányablak busz. Csütörtökön Pacsa önkormányzati hivatala előtt találják majd meg a helyiek, jövő héten hétfőn Zalatárnok, Söjtör és Szent Péter úr polgármesteri hivatala előtt parkol majd a jármű. Elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe hétfőtől Zalaegerszegen. Ez azt jelenti, hogy tilos csapvízzel locsolni a kertünkben, emellett nem használhatjuk a vezetékes vizet az utak és a járdák locsolására, az autók mosására és a kerti medencék töltésére sem, írja a polgármesteri hivatal közleményére hivatkozva az Egerszegi Hírek. A közlemény szerint a strandok, fürdők és wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is el kell halasztani, vagy át kell ütemezni. Erről egyeztetniük kell az üzemeltetőkkel. A korlátozást egyébként azért kellett bevezetni, mert a rendkívüli hőségben megnő a vízfogyasztás. A csapadékhiány miatt azonban könnyen vízhiány alakulhat ki térségünkben. Ma is folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A parlagfű pollenszemei alacsony koncentrációban már többfelé megjelentek a levegőben. Fokozódik a kánikula, ma és holnap a maximum hőmérséklet térségünkben 37-38 fok között mozog majd. Éjjel, hajnalban csupán 22 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délután mindenkinek Zalaegerszegen is, ez itt a Best délután, a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérnek végig a nap második felén. És Béré Meddia vagyok, jövök friss hírekkel, helyi érdekességekkel és a 90-es 2000-es évek ikonikus slágereivel. Döljünk hátra, innen már mi visszük a hangulatot a Best FM-en.
4: 88.9 Best.

nem a legjobb zenék. Aki nyáron külföldre indul autóval, tájékozódik a sebességhatárokról, az útdíjakról és a parkolási díjakról, a helyi vezetési etiketre azonban már kevesebben gondolnak, pedig az, ami Magyarországon természetes, külföldön félreérthető lehet, és könnyen bajba sodorhatja a sofőrt. Bár az európai autósok mindenütt fényszóróval, vészvillogóval, kézmozdulatokkal és dudálással kommunikálnak egymással, ezek jelentése országonként eltérhet. Egy jelzés az egyik helyen udvarias gesztusnak, máshol viszont agresszív megnyilvánulásnak számíthat. Romániában például a fényszóró felvillantása szinte önálló nyelvnek számít. A szokásos figyelmeztetéseken vagy a félrehúzódásra való felszólításon túl a villogtatás a szakma beliek üdvözlése is lehet. Például, ha két kamionos vagy taxis halad el egymás mellett, egy ritka vagy különleges autó láttán akár az elismerés kifejezésére is szolgálhat. Ugyanakkor a hosszantartó agresszív villogás a káromkodást is helyettesítheti, ha valaki épp udvariatlanul bevágott a másik autós elé. Egészen más a helyzet az Egyesült Királyságban, ahol a távolsági fényszóró felvillantása szinte kizárólag az előzékenység és az együttműködés jele. Finnországban ugyanez a jelzés Európa más részei ritkán tapasztalható jelentést kapott. Lapföldön a szemből érkező autó villogása többnyire arra figyelmeztet, hogy drénszarvas van az úton. Egy másik gyakori jelzés Európa szerte a kürt, amelyet általában a közvetlen veszély esetén alkalmaznak. Sok országban akkor is dudálnak, amikor elfogy a türelem. Így próbálják nyomatékosan indulásra ösztönözni a másik autóst. Horvátország, Románia és Franciaország vidéki területein azonban egy rövid dudaszó azt is jelentheti: szia szomszéd! Spanyolországban az autósok gyakran a kürttel jelzik, ha ismerőst vagy családtagot látnak az úton. Franciaországban és Portugáliában teljesen megszokott, hogy valaki a barátja házához érve csengetés helyett dudál. Ezzel szemben a brit autósokat indokolatlan dudálás többnyire agresszív és udvariatlan közlekedési magatartásnak tartják. Szóval általánosságban elmondható, hogy Észak-Európában a közúti kommunikáció többnyire visszafogott és célra törő, míg a dél-európai és balkáni országok autósai jóval kifejezőbben kommunikálnak. A fényjelzéseket, tudja, a dudát és a kézmozdulatokat is gyakran használják. Ki mit tapasztalt ezzel kapcsolatban, amikor külföldön járt? Erre is kíváncsi vagyok a mai napon. A számunk 2655-55-155, de lehet írni az Instán és a Facebookon is. Én pedig addig is megyek tovább a legjobb zenékkel itt a Besten.

0: Thank you, DJ.
1: Best FM, a legjobb zenék útközben, és adom a legjobb zenéket. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek. Az M70-esen nagyon kell figyelni most, hiszen az M7-es autópálya felé vezető oldalát lezárták Letenye térségében a 3-as kilométer és a végcsomópont között hídépítés miatt most lassulás tapasztalható. Ezen kívül a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem fel, sem pedig lehajtani sem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók így tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Aztán az M1-esen több helyen is felújítás zajlik, például Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták szélesítési munkák miatt, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtóág lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható, Hegyesalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 34-es és a 35-ös kilométer között pedig a határ felé szintén a külső és a leálló sáv járható. A Tata térségében is érdemes figyelni, ott az M1-esen a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. A számunk 20-55-55-155, jó utat!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Eddig tartott a Best délután, úgyhogy én búcsúzom is, mindjárt 6 óra van, indul a Night Shift perceken belül, úgyhogy érdemes maradni. Én pedig köszönöm a mai figyelmet is, Béni Meddiát hallottad, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszta gőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta a rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tisza gőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárra fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perc áll előttünk, 6-tól 7-ig én Whiteboy, 7-től szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
4: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06 25 55 155 Viber és SMS számunk, és infókuk az bestfmbudapest.hu.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is. De olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ FM tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy FM-vel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött. Szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be, emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztócsoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
1: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellőkések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiosra fordul a szél, több felé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Továbbra is stabil az utolsó turbina Pakson. Jövő héten összejöhet az országgyűlés. Guatemalában ismét kitört a Fuego vulkán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Stabilan termeli az áramot a Paksi atomerőmű utolsó működő turbinája, a Duna vízállása pedig egyelőre nem változott. Magyar Péter miniszterelnök ugyanakkor korábban arra figyelmeztetett, most tetőzik a hőség, ezért továbbra is fontos az önkéntes áramtakarékosság, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az extrém meleg miatt péntekig marad az otthoni munkavégzés az államigazgatásban és az állami vállalatoknál, ahol ezt a munkakör lehetővé teszi. A kormányfő arra kérte a magáncégeket is, hogy lehetőség szerint kövessék ezt a példát. Rendkívüli parlamenti ülés lehet a jövő héten. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter indítványa szerint a képviselők egyebek mellett a köznevelési és a rendvédelmi törvények módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerülhet az akkumulátorüzemek szabályozásának szigorítása is, valamint az a javaslat, amely eltörölne a vényköteles gyógyszerek 5%-os áfáját. A házi állatoknak is megterhelő az extrém hőség. Kedvenceink sokkal kiszolgáltatottabbak a forróságban, rövid idő alatt hőgutát kaphatnak, ha nem vigyázunk rájuk. Tanácsok Serez Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
2: Semmilyen formában ne hagyjanak élő állatokat autóban, néhány perc alatt hőguta és eszméletfesztés jöhet létre. Hogyha lakásban tartunk házi kedvenceket, bemegyünk otthonról, húzzuk le a redőnyt, húzzuk el a sötétítő függönyt, és nagyon sokszor a díszmadarak, hüllők vagy egyéb más állatok a kutyák, macskák mellett az ablakhoz közel ugyanolyan üvegházhatásban részesülnek, mint egyébként a gépjárművet tartott állatok. Fontos a folyadékháztartás, többszörös mennyiségű ivóvízbiztosítás, illetve hogyha látjuk az állatokon, hogy így is ki vannak tikkadva, akkor le is csapathatjuk őket akár pohár vízzel, így is segít, hogy frissek és üdék maradjanak.
1: Ismét kitört a Fuego vulkán Guatemalában, mintegy 1700 embert kellett biztonságos helyre menekíteni. A hatóságok három térségben vörös riasztást rendeltek el, mert a láva, a hamu és a forró törmelék mellett a közelgő esőzések is veszélyes iszapárakat indíthatnak el. A szakemberek szerint a következő 72 óra lehet a legkritikusabb. A Fuego Közép-Amerika egyik legaktívabb tűzhányójának számít. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Dr. Dre kétszer ebben az órában, de mind a kétszer más-más szerepben. Producerként jegyzi a Let Me Blow Your Mind-ot, amely Eve-nek és Gwen Stefani-nak köszönhetően érkezik majd 8 és 9 óra között. A No Degree-ben pedig rapperként tűnik fel Queen Penn és persze a Blackstreet mellett.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Best FM a legjobb zenék, állandó rezidencia a Las Vegas-i Sphere-ben, illetve ősszel majd két hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Németországban. Hogyha valaki azt hinné, hogy ez a Backstreet Boysnak nem lenne elég, jól gondolja. A fiúk ugyanis erősen elkezdtek kampányolni azért, hogy 27-ben a Super Bowl félidei showjában ők lépjenek.

Jazz FM, a legjobb zenék. Nem tudom, hogy van-e ilyen kategória Guinness Rekordok könyvében, de ha nincs, akkor mostantól van, hogy a legnagyobb késéssel megkapott Grammy díj. Mert hogy Eve 26 év késéssel kapott egy aranyszobrocskát egy adminisztrációs hiba miatt idén februárban. Jön a Gwen Stefanival közösen készített

Jazz FM a legjobb zenék. Mindenféle túlzás nélkül mutatjuk, hogy igazán megtisztelve érezhetjük magunkat, hogy Timbaland ellátogatott a Szegedi Deja Vu Fesztiválra, mert hogy sem előtte, sem utána hivatalos dátum erre az évre nincs már, ahol Timbót élőben lehet, vagy lehetett volna

Best FM a legjobb zenék, túlnyomó részt, azért még ők is mindig az Egyesült Államokban turnéznak, de ide júniusban azért volt egy érdekes akciója a Black Streetnek, 3 nap alatt 3 különböző kontinensen léptek fel, június 18-án Marokkóban, június 19-én Londonban, június 20-án pedig Dallasban. A Black Street érkezik Dr. Dre-vel, és persze ugye No Diggity-vel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Jövő héten választhatják meg a köztársasági elnököt. Lángra kapott a szőke tiszta gőzhajó Szegeden. Születésnapi hétvége a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő kedden választhat új köztársasági elnököt az országgyűlés. A Tisza frakció azt kezdeményezte, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a jövő heti rendkívüli parlamenti ülés napirendjére. A javaslat szerint a szavazást augusztus 11-én tartanák meg, így az új köztársasági elnököt az alaptörvényben előírt határidőn belül megválaszthatják. Új munkavédelmi szabályokat sürget a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Zlati Róbert elnök szerint a tartós hőség miatt a jelenlegi előírások már nem elegendők, ezért aláírásgyűjtést indítottak. A szakszervezet hőmérsékleti protokoll bevezetését, valamint azt szeretné, hogy extrém melegben szükség esetén korlátozni vagy leállítani lehessen a munkavégzést a dolgozók bérének csökkentése nélkül. Segíthet megelőzni a csontritkulást az intenzív edzés, erre mutattak rá a Semmelweis Egyetem kutatói. Elemzésük szerint az intenzitás ebben az esetben többet számít, mint az edzés típusa, a mozgás gyakorisága vagy hossza. Mondta el rádiónknak Barna Viktória, az egyetem PhD hallgatója, a kutatás első szerzője.
2: Kifejezetten azoknál láttunk szignifikáns eredményt, ahol intervall jelleggel végezték ezeket az edzés típusokat. Ezek labdajátékok voltak. A csontokat nagyon sok impulzus éri, folyamatos megállás, irányváltás, hirtelen mozdulatok, plusz a magas intenzitás, így együtt úgy tűnik, hogy jobb stimuláció a csontoknak, mint például hosszú távon végzett monoton állóképességi edzés.
1: Lángra kapott a szőke tisza gőzhajó roncsainak egy része Szegeden. A tápei öbölben a száraz aljnövényzet gyulladt ki, a tűz pedig a történelmi hajó maradványaira is átterjedt. A szegedi tűzoltók több vízsugárra fékezték meg a lángokat. A szőke tisza roncsait 6 évvel ezelőtt emelték ki a folyóból. Születésnapi hétvégével ünnepli fennállásának 160. évfordulóját a fővárosi állat és növénykert. A látogatókat szombaton és vasárnap látványetetésekkel, tematikus sétákkal, állatbemutatókkal, családi programokkal és színpadi előadásokkal várják. Holnap még oda pörkölhet a nyár, sok napsütésre számíthatunk, miközben itt-ott meghízhatnak a gomoly felhők. Zápor vagy zivatar csak kevés helyen alakulhat ki, de ahol kipattan, ott viharos szellökések is kísérhetik. A hőmérők délután 36 és 42 fok közé kapaszkodhatnak. Pénteken már északiasra fordul a szél, többfelé meg is erősödhet, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik fel a levegőt. Szombaton egyre inkább a napsütés veheti át a terepet. Vasárnapra csendesebb, szárazabb napos idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ugyan nincs konkrétum, de gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy 2027-ben és 2028-ban elindul majd Kylie Minogue világkörüli turnéja, amelyel karrierének 40. évfordulóját hivatott megünnepelni, és hogyha lehet inni az újabb fletykáknak, mindeközben a Netflix vagy a színfalak mögött fog majd forgatni a turné során. Jön az In Your Eyes!
3: Ez a Night Shift a best.

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Jazz FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozata, már létszámilag. Azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék, pont úgy, mint korábban már annyiszor. Szia, úgy tervezte, hogy ezt a most érkező dalt is majd valakinek másnak adja oda. Konkrétan Rihanna és Beyoncé volt a két opció, aztán végül lett a harmadik verzió, hogy ő maga énekli fel. Így született meg a Chandelier.

Best FM a legjobb zenéket, családi zenekar érkezik, a Follow Will testvérek, nevezetesen Caleb, Nathan, Jared és Matthew, vagyis a Kings of Leon. Jó most a felvetés, hogy miért nem valami családi nevet választottak zenekar névnek? Hát tulajdonképpen azt választottak, mert hogy édesapjukat és apai nagyapjukat is Leonnak hívták, úgyhogy egyfajta tisztelgés az ő nevük, apukájuk és nagyapjuk előtt. Kings of Leon, You Somebody, ezen itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: gotta get paid.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Továbbra is takarékosságot kér a kormány. Lassabban járnak egyes vonatok a hőség miatt. Illegális erdőirtókra csaptak le Brazíliában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kritikus nap előtt áll az ország az extrém hőség miatt. 40-42 fokos csúcshőmérsékletekre kell készülni, ezért a kormány ismét arra kér mindenkit, hogy délután 5 és este 10 óra között takarékoskodjon az árammal. Közben péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Országszerte egyébként több mint 2000 légkondicionált helyiség áll a felfrissülni vágyók rendelkezésére. Ezek listája a katasztrófavédelem honlapján érhető el. A hőség miatt több vasútvonalon is lassítja a vonatokat a MÁV. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte. A rendkívüli melegben a sínek hőmérséklete jóval meghaladja a levegőjét, ami szélsőséges esetben síntöréshez is vezethet. Ezért több vasútvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Emellett fehér hűvédő festékkel is védik a síneket, amelyek a mérések szerint több fokkal csökkentik azok felmelegedését. A szépkorúak védelmében indítottak ellenőrzéseket a fogyasztóvédők. Kiemelt figyelmet kapnak például a ház körüli javítási és karbantartási munkák, az egészségmegőrző szolgáltatások, a termékbemutatók, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Azt tapasztaljuk mind az NKFH-nál, mind a kormányhivatalnál, hogy a szépkorúak fokozottan ki vannak szolgáltatva azoknak a kereskedelmi szereknek, amelyek a bizalmukra és a védtelenségükre építenek. Az egészségi állapottal kapcsolatos aggodalmak, digitális környezetben való kisebb jártasság, valamint az egyedülélődések sérülékenyebb helyzete egyaránt indokolja, hogy ezt a fogyasztói csoportot kiemelten védjük. Az időskorúakat érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgáljuk tehát fokozottan, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a vállalkozások megtévesztéssel, sürgetéssel vagy a kiszolgáltatott helyzet kihasználásával próbálnak szerződést kötni.
2: Több mint 10 000 hektár esőerdő kiirtása miatt nyomoz a brazil rendőrség. A gyanú szerint egy csoport vegyszerekkel pusztította el az Amazonas őshonos növényzetét, hogy a területet később legelővé alakítsák. A hatóságok 13 helyszínen tartottak házkutatást, a gyanúsítottak ellen több környezetvédelmi bűncselekmény miatt eljárás indult. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Holnap még tartja magát a kánikula, többnyire napos időre készülhetünk, de napközben gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. Ezekből estig csak kevés helyen pattanhat ki zápor vagy zivatar. Délután 36 és 42 fok közé forrósodhat a levegő. Pénteken már több felé érezhető lehet a változás, erősödő északi szél, elszórt záporok, zivatarok és visszafogottabb hőség érkezhet. A hétvégén aztán sok napsütésre számíthatunk, vasárnap pedig nyugodtabb, 29-35 fokos nyári időkör vonalazódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 5 évvel ezelőtt ezen a napon jelent meg egy lista a világ leggazdagabb női előadóiról a Forbes magazinban, amelynek első helyén Rihanna volt megtalálható 1,7 milliárd dolláros vagyonának köszönhetően. Ez kétszer annyi volt, mint a második helyzet Madonnáé. Rihanna érkezik Jay-Z-vel és az Umbrella-val itt a Best-en.
1: Ez a Night Shift a Best

Rest FM, a legjobb zenék, persze, lesz Bad Boys 5. rész, meg Men in Black 5. rész, meg a Legenda vagyoknak is lesz majd előzménye, vagy folytatása, ki tudja, szóval ment az ígérgetés az elmúlt időben Will Smith filmjeivel kapcsolatban, most mintha egy picikét rendszereződni látszana a dolog, a jelenlegi legfontosabb és prioritást élvező filmje a Supermax című akció thriller, és hogyha az megvan, akkor érkezik a Legenda vagyok 2. része. Most megérkezik.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Michael Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth Ann Boyle énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, aki az E17-hez hasonlóan pont úgy gondolja, hogy it's alright, hát mikor legyen 40 fok, ha nem nyáron? Hát akkor neki jó hírem van, holnap 40 fok lesz. Se szél, se felhő, se csapadék, semmi nem fogja ezt a 40 fokos kánikulát enyhíteni, aztán pénteken majd jön az enyhülés, záporral, zivatarral, meg némi hidegfronttal, és 34 fokos maximummal, de addig is ki kell bírni a hónapot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Szexuális kisugárzású hölgy. Ezt jelenti a Bootylicious, amely a booty, mint hátsó fertá, és a delicious, mint ízletes szavak összevonásából született meg. Már a Destiny's Child előtt is létezett ez a szó, de hát nekik köszönhetően lett ez annyira elterjedt, hogy még az Oxford értelmezők kéziszótárba is bekerült. Jön a Destiny's Child!
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Rádiófem a legjobb zenék, bármennyire is nagyot ment az Oasis Wonderwall-ja, hála az angol szurkolóknak és az angol csapatnak a futballvilágbajnokságon. Mégsem sikerült a Prahu, pedig milyen szép is lett volna, hogy 31 év után ismét az angol kislemezlista élén landol ez a dal, de azért nincs oka szomorúságra, mert hogy a Spotify globális listáján felkerült az első helyre a Wonderwall, ezért itt a bestem.

Best FM, a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az Éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Big Rock.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor